primitív ember életének fő jellemvonását. Abban találták, hogy totemisztikus

A to tam je jelviň. Esetleg kép. Vagy ehhez hasonló külső dolog. A totem jel, jelvény. Esetleg kép. Vagy ehhez hasonló külső dolog.

nem közönséges tárgy, hanem a primitív életében és hitében átvitt értelme és jelentősége van. A primitív életében

ilyen totem a civilizált népeknél a nemzeti hős neve vagy szobra. A zászló a nemzeti dal. A nemzeti hős neve vagy szobra, a zászló, a nemzeti dal.

totem úgy keletkezik, hogy az ember a tömegben nincs tisztában a nemzet, a faj, a nyelv, a közös népi sors jelentőségével és a közösség életének nagy tényeit és valóságát tudatosan nem is képes felfogni.

amikor az emberben az egyéni tudat homályba vész, a kollektívum felül kerekedik, és elárad. A kollektivizmus totemeket alkot, jeleket és jelvényeket, és most már csak ezek a jelek jelentik a lelket, csak ezek a jelek jelentik.

széttöredezett és szerte foszlott. Az emberi lények úgy élnek egymás mellett, mint a homokszemek vagy a kavicsok, lényeges és komoly érintkezés nélkül, atomisztikusan. Atomisztikusan.